0: személyes életemre igazából egy felszabadulás. Tehát nem az a gyűlölet, ami volt az elmúlt 16 évben, és hogy szabadok lehetünk, kimondhatjuk a véleményünket, nem kell félnünk ki, melyik politikai hovatartozása van.
1: És igazából részese szerettem volna lenni. Igazából ugye évek óta már figyelemmel követtem azt, amit az Orbán kormány elkövetett az emberek, és úgy éreztem, hogy erre a napra ezt rá kell szállni az időt, hogy az ember kijön és megünnepli azt, hogy Magyarország felszabadult.
2: Akat mondják, hogy ugye most mindenki a vérét akarja a másik félnek, de ez nem erről szól szerintem. Tehát az igazságérzetünket bántotta már sok minden, ami jó lenne, hogyha helyére kerülnének ezek a dolgok.